Festák. Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Stage. Rock Radio Stage.